Kókoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.